kuća se zhasla. To jak život zrychlil z nuly na sto. Pak što to s námi od desíti k pěti. Dobrý je,